0: oszć, éjjel zaksz kömély, éj, oszť, éjjel zaksz kömély, oszť, éjjel zaksz kömély.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lérgisek skinny miért, vagy ma lesz, fú.